0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk

0: első trabantodra. Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the bug and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

hallgatottabbak.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egészen benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kell.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az Idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmódtanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most meg!

0: rendőr.
1: A legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban. Most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Kezdtem már úgy műsort a Csak 10 perc rovatban, hogy nagyon érdekes műsor következik, de gondolom, hogy akik hallgatják az adásainkat, azok számára ezt nem nagyon kell bemutatni. Köszöntöm a hallgatókat, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, itt vagy? Köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és már nagyon vártam, hogy hívjál.
2: Hú, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes levelet kaptunk az egyik hallgatótól. Munkahelyi tapasztalat alapján kérdezett rá arra az érdekes jelenségre, amiben tulajdonképpen én véltem felfedezni bizonyos filmeknek a történetét. De ki fog derülni a folytatásban, nem nagyon akarom csigázni a hallgatókat sem, veled már beszéltünk erről, de vannak olyan emberek, akikkel bizonyos idő után azt érzed, hogy minthogyha ilyen többszörös személyiségű jegyeket hordoznának magukban, mint hogyha teljesen más emberek lennének egyik napról a másikra, és ez számukra természetes, de alapjában véve ezt a környezetük, ezt ilyen nagyon-nagyon reagensen fogadja. Na most nem tudom, miről szól ez az egész dolog, vélhetően van ennek valami ismeretlen, számomra ismeretlen elnevezése. Betegség ez? Hogy kell ezt a dolgot kezelnünk?
3: Hát amiről beszélsz, az azt gondolom, hogy valóban inkább csak a filmekből szoktuk ezt látni. Ez a többszörös személyiség, vagy multiplex személyiségzavar, tehát innentől kezdődően akkor azt mondjuk, hogy igen, ez egy betegség. Valamilyen szinten egy olyan pszichiátriai zavar az, amiről itt beszélünk, amikor van egy egyén, akinek két vagy több adott esetben elkülönült személyisége van. Általában az esetek felében ez két személyiséget jelent egy testben, de két tudattal, két névvel, két különböző emlékekkel, és csak egészen kisebb átjárhatóság van a két személyiség között, de természetesen van olyan is, amikor itt nem két személyiségről beszélünk, hanem adott esetben többről is.
2: Jézusom, nem akarom túlbonyolítani ezt a dolgot, de mi a különbsége között, meg a hangulatingadozás között? Mert ugye alapjában véve, amikor napi szinten együtt töltünk 8 órát a kollégákkal a munkahelyen, akkor látjuk azt, hogy egyszer ilyen a kedve, olyan a kedve, de ettől még nincs több személyisége. Mi különbözik így ennél a dolognál?
3: Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy sokszor csak két személyiségről beszélünk, de akár még 100 is lehet, mondjuk a lehető legextrémebb formában. Nagyon érdekes, hogy a betegek felénél akár 10-nél több személyiséget is meg tud egymásban alszemélyiségeket különböztetni. A kettő között az óriási különbség, hogy a viselkedés formán is érezhető, hogy itt nem hangulatingadozásról, nem bipolaritásról beszélgettünk, és nem is csak egyfajta skizofréniáról vagy tudathasadásról, bár ez is a tudathasadások közé tartozik, hanem itt nagyon-nagyon jól elkülönült viselkedési módok, nevek, emlékek vannak. Képzeld el, hogy még ezek az alszemélyiségek, még különböző neműek is lehetnek. Sőt, nem csak europid lehet, hanem lehet más bőrszínű, sőt, még az életkora, az alszemélyiségeknek az életkora is nagyon-nagyon tud változni, és ezeket teljesen elkülönítetten tudja, hát most azt mondom, hogy előhozni saját magából. Sőt, az is van, hogy az egyik alszemélyisége mondjuk jobb kézzel ír, a másik pedig ballal.
2: Úristen.
3: Sőt, még az intelligencia hányadosuk, a szóhasználatuk, a jellegzetességeik is divatban, színben, ételek fogyasztásában totálisan el tud térni. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon különleges, és azt gondolom, hogy abból a szempontból jó, hogy ebből nem látunk, hál' Istennek, sokat. Európában nagyon ritkán írják le ezt a többszörös személyiséget. Amerikában többször, ott azt mondják, hogy a lakosságnak 2,5%-ára is akár lehet ez igaz. Érdekes, hogy a nők között ez nagyobb arányban fordul elő. Hát itt azt mondják, hogy az is lehet, hogy az Egyesült Államokban ezt túl gyakran sütik rá valakire, Európában pedig, mivel nagyon ritkán fordul elő, nem is nagyon tudják diagnosztizálni, ez akár így is lehet, meg úgy is. Érdekes, hogy ez gyerekkorban alakul ki, ez a multiplex zavar, tehát olyan 5 éves kor környékén. Pontosan még nem lehet tudni, hogy ennek mi az oka, de azt már azért tudjuk, hogy az 5 éves kor környéke akkor, amikor az emberek személyisége könnyen változik, persze idősebb korban is kialakulhat ez, de 5 éves korra jellemző általában. És sajnos, amikor felnőtteknél ez már mondjuk láthatóvá válik, akkor az alkoholizmus szokott sokszor vele együtt járni, öngyilkosságra való hajlam sokkal nagyobb ezeknél az embereknél, a kábítószerfogyasztás rendszeressége is általában ott van. Tehát, hogy ez nem csak egy primér probléma, hanem nagyon sok minden más is. Azt feltételezzük, hogy gyermekkorban, amit mondok, ez az 5 éves kor környéke, ott egy olyan traumatizált élményt, vagy egy olyan szörnyűséget él csupán át, amivel utána nem tud mit kezdeni, nem tudja feldolgozni, vagy egy családon belüli bántalmazásnak lesz elszenvedője. Mondjuk azt, hogy ha nem tudja feldolgozni, akkor erre szoktuk azt mondani, hogy ez egy idegösszeomláshoz hasonló probléma, amikor létrehoz magának mondjuk ez az ember egy olyan tudatot, amelyet el tud fogadni, és amely gyakorlatilag átsiklik egy számára normálisabbnak tartott személyiségben, miközben a traumákat és elszenvedett szörnyűségeket hátrahagyja mondjuk a főszemélyiségének. Ez nem tudom, érthető-e így, ahogy így mondom.
2: Igen, mert egész jól körülírtad. Te találkoztál már ilyen emberrel?
3: Nem.
2: Nem, de azért érdekes lehet ez, mert én bevallom őszintén, hogy filmben már láttam ilyet, nem tudnám visszamondani, hogy milyen filmben, de biztosan már láttam ilyet. Tehát ez egy ilyen érdekesség számba megy ez a dolog, de vélhetően a hallgató nem azért írta az e-mailt, ha ezek szerint van, és hogyha van, akkor viszont foglalkozni kell vele.
3: Azért nagyon érdekes, mert ahogyan mondtam, vagy nehezen írják ezt le, vagy nehezen diagnosztizálják, de hát azt gondolom, akkor, amikor valaki a különböző személyiségében különböző hajúnak, hajszínűnek, vagy különböző szemszínűnek képzeli magát, és amikor belenéz a tükörbe, és nyilvánvaló tényeket lát, és akkor ő szembesül azzal, hogy az, amit ő magáról gondol, vagy magát valamilyen képen tartja, és a valóság pedig ettől elkülönül, azért ez nagyon nehéz dolog lesz nyilván a számára is, és egészen biztos, hogy a környezet számára is. Azt gondolom, hogy ez az, amit a legkevésbé szeretnénk mi magunk átélni, de az is igaz, hogy nagyon örülünk annak, hogyha ilyen típusú többszörös személyiséggel szenvedő vagy kínlódó emberekkel keveset találkozunk, mert ez nyilvánvaló a környezet számára.
2: Ez ijesztő, nagyon, nem?
3: Pontosan, ez ijesztő és megterhelő, és azt gondolom, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy test, lélek, szellem egysége, és gyakorlatilag az életünkben arra törekszünk, hogy a testi, a lelki, meg a szellemi dolgaink azok harmóniába kerüljenek, ez a többszörös személyiség, vagy ez a multiplex személyiség zavar, ez pontosan mindezt dönti romba. Uh-huh. Tehát, hogy a testedből van egy, mondjuk a lelkedből, meg a belső dolgaidból, meg esetleg van több, akinek osztozni kell az egy testen, és hogyan tudod előhívni, vagy elmondják mások, hogy bizonyos élethelyzetekben jön elő egy alszemélyiség, és hogyan próbálnak adott esetben erre hát hatással lenni, hogy visszaszoruljon az a nevű, vagy az a rossz akaró, mert még az is előfordul nagyon sokszor, hogy ezek között van agresszív alszemélyiség, akitől esetleg a többi, vagy ha mondjuk szerencsés esetben mondjuk csak kettő van, hogy a másik fél is tőle.
2: Most írnak a hallgatók mindenféle dolgot, ördögűző, meg ilyenek, de azt gondolom legalábbis, hogy, tehát, bocsánat, de akkor rákérdezek inkább erre élesbe, hogy ilyesmiről van szó? Tehát, hogy ilyen szintig is lehet, hogyha ez eldurvul?
3: Azt gondolom, hogy akkor, amikor a történelemnek azokon a pontjain volt a világ, amikor ez az ördögűzés, ez egy egészen hétköznapi jelenség volt, én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben akár ilyen betegeket is véltek ördögtől megszállottnak, hiszen minden, ami a normális élettől, vagy a megszokottól eltér, akkor ott már mindjárt valami fajta ilyen kultikus dolgot keresnek az emberek, hogy, és az okkultizmus itt jött ugye elő, hogy hogyan lehet ezt a kultúrába beépíteni, hogy akkor ennek mi a neve, és hogyha már valaminek van neve, akkor onnantól kezdve az emberek már bátrabban foglalkoznak vele.
2: Hát két kérdés.
3: Ha el tudjuk nevezni, akkor már fogunk tudni vele mit kezdeni, és az okkultizmusnak egy része erről szólt, hogy az, amire nincs válasz, az akkor megszállottság, és akkor azt pedig ördög űzéssel kell az emberekből kiűzni. Nagyon-nagyon ingoványos terület ez.
2: Két kérdés maradt a végére. Az egyik az, hogy gyógyítható-e, a másik pedig az, hogy az, aki ebben szenved, az szenved.
3: Aki ebben szenved, az szenved, igen, tehát ez mondjuk egyértelműen kijelenthető. Hát azt gondolom, hogy gyógyítható. Ilyenkor tulajdonképpen azt kell megpróbálni, vagy azzal próbálkoztak itt ezzel találkozó szakemberek, hogy hogyan tudják ezt a több személyiségre széthullott embert tulajdonképpen idézőjelben úgy összerakni, hogy ezek között, az alszemélyiségek között valamiféle kapcsolatot találni, és valamilyen módon megpróbálni ezt az egészet egy személyiséggé összegyúrni, hiszen akkor az is, hogy nekünk kialakul egészséges embereknek a személyisége, az ugye nagyon sokfajta élmény, tudás és tapasztalás van tulajdonképpen emögött, és akkor ez az esélye annak, hogy akkor meg felépíteni egy olyan rendszert, amelyben ezeknek a személyiségeknek van valamilyen összekovácsolható oldala. Hát ez nyilván egy nagyon-nagyon nehéz dolog. A hipnózissal próbálják meg nagyon sokszor az ezek között, az alszemélyiségek közötti átjárást könnyebbé tenni.
2: Hát ez valóban érdekes adás volt. Én remélem, hogy önök is élvezték, már csak azért is, mert hallanunk kell az ilyenekről. Józsi, köszönjük szépen, az időnk az letelt, és legközelebb megint újra jelentkezünk, addig is kívánunk egy csodaszép napot.
3: Köszönöm szépen, és hasonlóképpen mindenkinek.

0: megbízhatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Sport.
1: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Bestesen teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Bárhol is vagy, ott van veled

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: maga még vár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a PET kupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetők bekapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerre egy keréken apró patamutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellette haladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jezőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstógyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstógyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Pafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a skanzen látogatói. Rekord eredménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
4: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek ennek a népszerűsége. Ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
2: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szerúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai, a csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dicsi Dorottya diákpolgármester. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
0: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csak nem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A 3. itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűs farkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk, megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyakunkon a parlagfűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mélykaptárakat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Cikázunk kérem szépen a jobb-nájobb témák között, amit itt a hallgatóktól kapunk, hiszen a Csak 10 perc rovatot hallgatják, és ezeket az adásokat hallgassák vissza a weboldalunkon keresztül, www.csak10perc.hu. Köszöntöm ma is Önöket, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia Józsi, nagyon szép napot neked.
3: Jövök cikázni veled.
2: De jó lesz, igen. Képzeljük el, hogy én egy Adonis vagyok. Már ugye ismersz engem.
3: Mennyi időnk van erre?
2: Igen, tehát én egy ilyen 75 kilós Tom Cruise arcú.
3: Nem lehet 77.
2: Lehet 77. Tom Cruise arcú, hosszú hajú, tudod, ez az elegánsan, topgánosan hosszú hajú. Na, szóval egy baromi vonzó. Te bemegyek
3: nekem
2: valahova.
3: Már.
2: Ugye? Bemegyek valahova, de hallod azt az élvezetet, ahogy beszélek magamról? Te bemegyek valahova, és egyszerűen a csajok így összeszisztenek.
3: Vagy a fodrásznál azt mondod, hogy ondolálást kér.
2: Valami ilyesmi. Na, tehát jó, tehát én most nem beteg vagyok, és nem is akarok ilyen tüneteket gyártani magam, mert pontosan tudom, hogy hol a helyem ebbe a társadalomba, de ma beszélgessünk a testképzavarról, és nem elviccelve ennek a dolognak a jelentőségét, de valós képet kell kapnunk arról, hogy mit gondolhatnak azok az emberek, akik nem azt gondolják magukról, ami a valóság.
3: Valós kép, ugye ezt mondtad.
2: Igen.
3: A testképzavar ugye arról szól, amikor valakinek az önmagáról kialakított képe, és a saját külső formájáról kialakított képe nincsen harmóniában azzal, amit a többiek látnak. Nagyon egyszerűen ezt így lehetne egyébként megfogalmazni.
2: Egy rossz tükör amikor... már megoldja ezt.
3: Így van, amikor valaki vagy kövérebbnek, vagy soványabbnak látja magát, mint hogy valójában kinéz, de ez csak a felszín. Az, hogy én most milyennek látom magam, hány kilósnak, milyen hajúnak, milyen testfelépítésűnek és egyebeknek, azért itt azt kell mondani, hogy ezek mögött nagyon sokszor önértékelési problémák vannak, egy olyan görcsös megfelelési kényszerről nagyon sokszor, amit szerinte a szociális elvárások vele szemben megfogalmaznak, és ő ezeknek meg akar felelni, ragaszkodnak kényszeresen olyan szabályokhoz, vagy beteges lelkifurdalást, önvádat, vagy önutálatot mutatnak fel, amelyben tulajdonképpen az életnek az élvezete és alapvetően az élet öröm helyett egy ilyen neurotikus állapot alakul ki. Ennek kapcsán ugye ők általában elszigetelődnek, nem hajlandók emberek közé menni, hiszen őket úgyse fogják befogadni, mert nem szerethetőek a méreteik és a külsejük miatt. Na itt már aztán azért nem is fogunk annyira nagyon nevetgélni, mert azt gondolom, hogy akkor, amikor valakinek ez a saját testének elfogadásával ez a fajta problémája megvan, akkor az már innentől kezdve minden csak nem vicces, bár nagyon jó, hogy megpróbáltuk ezt az elején a humorral közelebb hozni, de ez a pont az, amikor azt kell mondani, hogy vannak emberek, akik ebben egyébként képesek bele is halni. Innentől kezdődően válik ugye komoly kérdés.
2: Persze, egyértelmű. Na most joggal vetődik fel ez az egész dolog, hogy itt valami szervi probléma van, vagy személyiség probléma van, tehát egy ilyen agyi működési probléma van ilyenkor? Hol keresendő ez?
3: Tehát azt gondolom, hogy azt már nagyon-nagyon jól látjuk, és nagyon-nagyon jól tapasztaljuk, hogy ez a jelenlegi társadalmi tendenciák, azok arra mutatnak, hogy az egyéneknek a tökéletesség irányába kell mindenféleképpen elmenni. Aki győzni akar ebben a világban...
2: Annak szépnek kell lenni, mondjuk ki.
3: Pontosan, igen. Így van. Annak a testével kapcsolatban fittséget, egyfajta utánozhatatlan arányokat kell mutatnia, miközben az életünk, az életmódunk egyre inkább kényelmesebbé válik, nem kell feltétlenül fát vágnunk ahhoz, hogy meleg legyen, nem kell elmennünk vadászni ahhoz, hogy hús kerüljön az asztalra, a mozgásmennyiségünk az egyre inkább csökken, nagyjából most azt mondjuk, hogy 100 év alatt körülbelül a tizedére, míg a bevitt táplálékoknak az energiatartalma az meg mondjuk nagyjából megháromszorozódott a zsír és a cukor miatt.
2: Ti összebeszéltetek vagyis... a dr. Mórik Gyulával, most komolyan mondom, mert napok óta erről beszélünk vele is.
3: Na, hogy... hát,
2: igen.
3: Tehát hogy ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy mondjuk valakinek, és ezt a furcsa szót fogom használni, hogy normális testalkata legyen, illetve maradjon meg, ahhoz egyre több figyelem, egyre több fegyelem, nagyon sok lemondás kell, egy olyan életmód kialakítása, ami ma már nem olyan könnyű, és tegyük ezt gyorsan hozzá azt, hogy egyébként mindez a párválasztásodra is hatással van, tehát egy olyan belső feszültséget érsz át, hogy megfelelj magadnak, megfelelj a környezetednek, megfelelj egyébként a párodnak, hogy mindeközben azt a fajta tisztánlátást elveszíted, amit egyébként egy tükör nevű eszköz nagyon jól tud segíteni nap, mint nap, hogy ki vagyok én, és hogy nézek ki. Na most ezeknek az embereknek a lakásában legtöbbször egyébként nincs tükör, vagy csak olyan van, ami mondjuk egy fürdőszobai tükör, ami mondjuk egy ilyen 35
2: centiméter
3: nem nagyobb, pontosan. Azt például, ha elmész valakihez vendégségbe, az egy nagyon érdekes dolog, hogy látsz-e olyan tükröt, ami egész alakos. Tehát az egész alakos tükör jelenléte egy lakásban az nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor ad arra egyébként egyfajta útmutatást, hogy az abban a házban élők, azok ezt a tükröt mondjuk használják-e, és képesek-e azzal a látvánnyal mit kezdeni, amit ez a tükör nyújt, hogy te így nézel ki, vagy pedig másféleképpen.
2: Józsi, én azt gondolom, egy fontos
3: hogy
2: kérdés,
3: itt ez a megfelelési
2: szerintem...
3: vágyról szól. Aha,
2: ennél a pontnál meg kell kérdeznem azt, hogy ő hogy érzi magát boldognak? Úgy, ahogy van, vagy pedig úgy, ahogy látni akarja magát? És ahogy egyáltalán kommunikál róla?
3: Boldognak sehogy. Tehát ebben
2: ez azért fontos.
3: Tehát a testképzavaros emberek nem boldogok, mert ők állandóan egy úton járnak, amiben az általuk idealizált testfelépítést szeretnék elérni. A boldogságot ugye a célvonalnál lenne, amikor azt mondod, hogy na, most fogytam 3 kilót vagy 5-öt, vagy magamra szedtem 2-t vagy 4-et, és akkor boldog vagy. A testképzavaros ember számára ez hogy cél, a cél elérése az igazság szerint olyan dolog, ami tulajdonképpen nem történik meg soha. Ezért van az, hogy mondjuk gyakorlatilag halálra is tudják magukat éheztetni, és a kis nagyon vékony, papírrá váló bőrüket húzigálják magukon, hogy hát még itt is tele vagyok zsírral.
2: Értem. És
3: ez ettől tud nagyon szomorú lenni egyébként.
2: Hogyan tudunk neki segíteni, ha mondjuk a környezetünkben egy ilyen ember él?
3: Hát most azt mondom, hogy az elfogadás, a szeretet, ez egyébként ez sokszor kezdődik kiskorban. Akkor, amikor elmondják, hogy igen, már 3 évesen nekem futnom, úsznom, bármit kellett tennem, mert mindig azt éreztem a szüleimtől, hogy az, amit teszek, az nem elég jó, az 5-ös helyett 6-os dolgozatot kellett írnom, a 98%-nál már nem szóltak hozzám, mert nem lett 100%-os. Most ezeket eltúzom, de azért ebből azt gondolom, hogy mindenki hallhatja azt, hogy a gyermeknevelésben például az, hogy megelégedés, amiről már korábban beszéltünk egy másik adásunkban, hogy nem tökéletes, de elég jó, erre biztos emlékszünk.
2: Igen.
3: Amikor ezek hiányoznak, akkor tulajdonképpen a szülő általi elégedetlenség egy idő után át tud mondjuk így ragadni a gyerekre és a fiatal, és onnantól kezdődően saját magát nem tudja elfogadni megfelelő módon. Itt jön, amit már emlegettem, az önvád, ha nem tudom helyesen megítélni magam, nem tudom magam az osztálytársaim között elhelyezni, hogy mit tudom én most itt még itt én a tornasor végén vagyok, 3., aztán 4. már 2-vel előrébb kerülök, 8. meg én vagyok az első például. Tehát, hogy változik a testem, változik a saját öntudatom és én tudatom, és amikor ezt egy szerető családban, egy nagyon jól működő és nagyon jó visszajelzéseket adó családban ezt egy gyerek láthatja és érezhet, hogy ő miben jobb, mint a másik, és miben pedig fejlődnie kell, akkor alapvetően a biztonságot ez adja. Én lehetek az, aki vagyok.
2: Értem. De most mi folyamatosan gyerekekről beszéltünk, de ez felnőtt korban is aktuális ez a probléma, ugye?
3: Nyilván, csak arról beszélek, hogy innen szokott általában elindulni.
2: Értem.
3: Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor látjuk azért azt, hogy egy európai országban a felmérések szerint nagyjából a középiskolás, tehát a 14-18 éveseknek a fele már érezte azt, hogy neki mindenféleképpen fogyókúrázni kellett. A lányokat ez jobban izgatta nyilvánvalóan, mint a fiúkat, de gyakorlatilag azt mondjuk, hogy az önmaga elfogadása azért az gyerekkortól kezdődik. Hogyha egy olyan családban növekszem fel, ahol engem elfogadnak olyannak külsőleg, amilyen vagyok, és még a belsőm is lehet olyan, amilyennel megáldott az ég mondjuk, akkor ezek nyilván felnőttkorban is sokkal stabilabbak lesznek. Amikor látsz valakit, akiről nem is érted azt, hogy tud ilyen harmonikusnak tűnni, mert mosolyog, miközben a testalkata vagy a kinézete az mondjuk valamilyen módon előtt az általánosan elfogadott jóképűtől vagy csinostól, és ő pedig olyannak látja magát, amilyen ő igazán tud lenni, és ő nem akar kopaszként, mit tudom én, hajregeneráló szerek tömkelegével éjjel-nappal dörzsölni a fejét, hogy két hajszálat meglásson rajta, mert azt hiszi, hogy ő csak akkor lesz majd jó, hogyha fésülheti a haját.
2: Letelt az időnk, de meg kell kérdezzem. Amellett, hogy a család szereti, pozitív megerősítést ad neki, amellett egy pszichológus terápiája gondolom ettől eltér.
3: Nyilván. Igen, itt nem a szeretetről beszélünk, hanem inkább az elfogadásról. A testkép zavarnak, a kialakulásának a gyökereit kell nyilvánvalóan megkeresnünk, és abban tulajdonképpen visszamenni ott addig, ahol ez eltorzult, és gyakorlatilag az elfogadást, és tulajdonképpen azt a fajta érzést, hogy szeresd saját magadat, erre az útra kell valamilyen módon terelgetnünk ezeket az embereket. Van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek nem. Aki párkapcsolatban él, velük könnyebb a dolog.
2: Jó, elfogadom, amit mondtál, de én akkor is Tom Cruise vagyok, most pedig búcsúzom.
3: Értem, és menj és lőd be a hajadat.
2: Megyek és megfésülködöm. Köszönjük szépen. Köszi Józsi, elkülönöm,
3: örültem.
2: Megint keresünk. Szia, szia.
3: Hello, sziasztok.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai fiúk könyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létre a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létre a legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létre tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Hellebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs-Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyírjes-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva-Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Még csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a vízszerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmódtanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Mézga Aladár hívja dr. Móri Gyulát. MZ Perix jelentkez. Halló!
3: Most hol vagyunk? Szép jó napot kívánok!
2: Adás van! Na!
3: Ja, nem mondod, akkor jó, akkor...
2: Na.
3: Jó, oké. Okay.
2: Hallgatóknak suttogva mondom, csak 10perc.hu. Itt hallgathatják végig azokat az adásokat, amik sokat mondóak, egyeseknek bátorítást adnak, hogy folyamatosan vegzálják a dokit, és jól teszik, csak bíztatni tudok mindenkit erre.
3: Ma megint ilyen nap lesz.
2: Írjatok neki sok e-mailt, mert szereti. Idegösszeroppanás kap, haja már nincs.
3: Na, jó, hogy neked olyan sok van.
2: Ne, hát nekem sincs, de nekem mástól nincs. Na, köszöntelek, doktor úr, szép napot neked, meg hát, a hallgatóknak is.
3: Neked is.
2: Ugye? Az alapszeánsz hangulatot már is megadtuk. Én azt gondolom, kinyílik előttünk a szuperhorizont. Hogyan lett az egészség 6 pilléréből 8 pillér? Csak egy mondatos válasz szeretnék.
3: 5-ből.
2: 5-ből. Hát az 5 plusz 1.
3: Pont erről egy mondatosat nem tudok adni, mert pont ezt nézzük át, hogy alapvetően megvan mindaz, amit mi gondoltunk, tehát azok abszolút egy-s egyértelműen pillérek, és van néhány olyan dolog, ami én úgy érzem, hogy kicsit másképpen van bontva, de van ott két olyan pillér, amit teljesen máshogy értelmeztünk, és ezt nekem meg kellett tanulni.
2: Akik nem hallgatták az előző adást, ugye két adáson keresztül is beszélgettünk már erről, hogy régebben ugye te elmondtad azt, hogy mi az az 5 pillér, amire nagyon figyelni kellett, és hogy te mit tartasz a te tanácsaid alapján fontosnak. Igen ám, de megjelent Amerikában, ugye, egy tanulmány.
3: Hát igen, ez egy korábban létező szemlélet a krónikus betegségek gyógyítására.
2: Akkor már 8 pillér volt.
3: És ott 8 pillér.
2: Igen. Na és akkor ezt kezdtük el, ezt te elmondtad különben sorba, és a végén volt egy nagyon, számomra, meg szerintem a hallgatók számára is egy nagyon szimpatikus eset, leírás, egy történet, amikor egy fiatalember, akiről már-már lemondtak az orvosok, azt kérte utolsó...
3: akiről lemondtak az
2: bocsánat, orvosok. Igen. Azt kérte utolsó kívánságának, hogy vigyék ki a természetbe. És ott természeti körülmények között a csodálatos napfény megtette a hatását, mert hogy az állapota meg jobb lett, és így tulajdonképpen gyógyulásnak indult. Na, itt tartottunk eddig. De még vannak pillérek, amiről nem beszéltünk, vagy nem beszéltünk eleget, ugye?
3: Igen, meg szeretnék válaszolni, amire utaltál a bevezetődben, hogy érkeznek hozzánk, ugye, hát fogalmazunk úgy, hogy észrevételek, jó? Tehát ezen 15 éves fiú esetek kapcsán, ugye, volt, aki azt mondta, kritikusan ki ne találjuk már, hogy a naptól gyógyult meg. Nos, ez így valóban nem kijelenthető, most kijelenthető, csak nem tudományos, ezt elismerem, mert nem volt kontrollcsoport, de egy ilyen esetben
2: nem, is azt
3: nem
2: mondtad,
3: nagyon tudsz kontrollcsoportot.
2: Hanem, hogy de az a lényeg, volt
3: így van,
2: ez az információ.
3: Így van, de mi a lényeg? Hogy az egész kezelésében az adott betegnek semmi más nem változott, csak az, hogy kivitték a természetbe, és ott egészen más környezetbe került. Tehát mindenképpen figyelmet érdemelt ez a dolog. Utána azért ez a kérdés engem piszkált, és
2: bocs,
3: utána néztem.
2: Ebbe is bele lehet kötni, hogy a napfénynek jótékony hatása van. Hát emberek, hát
3: nem,
2: gondolkodjatok
3: hogy ettől gyógyult,
2: már.
3: Hogy ettől gyógyult, ó, és meg,
2: hát van, aki meggyógyult tőle. Na, direkt akkor, mondtam...
3: Várj, mert ez nem tudomány, én ezt aláírom, és én szeretek tudományról beszélni. És ezt te nagyon jól tudod, hogy nekem ez a mindenem.
2: Nekem viszont jól esik, hogyha ezt egy doki mondja.
3: Egy másik beteg meg azt mondta, hogy jó, akkor vigyük ki az összes beteget a szabadba. és akkor várjál, mert ez egy nagyon jó ötlet, csak tudod, mi a legnagyobb probléma? Hogy már túl vagyunk ezen. Sajnos. Ez egy múlt idő. Tehát a múlt században, tehát az 1900-as évek elején kezdték ezt el, volt rá idő, pénz, voltak dolgozók, stb. Úgy építették a kórházakat, klinikákat, hogy volt hozzá szabad terület, főleg a tüdőgondozóknál volt ez igazán jellemző, de más részeken is, és innentől kezdve a betegeket rendszeresen a szabadba ki tudták tenni. Tehát volt erre kapacitás, és ma már ez végletekig ritka. De a szigorú tudomány szempontjából, ha nézzük, akkor nem véletlenül építettek úgynevezett verandás kórházakat. Tehát a Debrecenben tipikus példa erre az Augusta klinikai épülete, ami egyébként ő is tüdőgondozó volt, vagy én voltam személyesen a Fekete Erdő klinikán, tehát a Schwarzwald
2: kliniken, az.
3: Brinkmann doktorin, és ahol Sasha, ugye ő volt ez a fiatal ember, aki ott segítkezett, beteg hordó, aki ugye tologatta oda ki a betegeket, ugye mennyi szerelem szövődött ott a Glottertálba. Na, én ott személyesen elmentem, ez egy létező épület, és valóban pszichiátriai intézményként is funkcionált, tehát tényleg egy gyönyörű kertje van. Na, de ha tudomány, akkor tudomány, tehát nézzük már meg. Figyelj, Tibi, mert ezek rendkívül érdekes történetek. Két ágyas kórtermeket vizsgáltak, még egyszer mondom, szintiszta tudomány. Szerinted volt-e különbség a kórteremben gyógyulók gyógyulási sebessége között?
2: Milyen szempontból?
3: Hát bármilyen szempontból. Ja, ugye, teljesen véletlenszerű volt.
2: Hát de pedig... Gyula, hát két ugyanolyan ember nincs, mit tudom én, más az immunrendszere. Tehát szerintem nem, nincs.
3: Oké, de óriási különbséget lehet mérni, ha megnézed. Az ablakhoz közeli ágyon lévő beteg mindig gyorsabban gyógyul, mint az ablaktól távol.
2: Ez hülyeség.
3: Gyorsabb a forgási sebessége azoknak az ágyaknak, amelyek közelebb van. Nem, ez egy tudományos leírás.
2: Hát mostantól kezdve akkora cirkusz lesz, amikor bemennek a betegek.
3: Hát, de ez az a lényeg, mellé, így, akkor tehát, még egyszer mondom. Miért? Mert ugye mérik, hogy mennyire hatékony egy ágy, főleg nyugati szoros elszámolású rendszerekben. Tehát az ablakhoz közeli ágy, azon lévő beteg gyorsabban gyújul, mint az ablaktól távoli ágyon lévő. Még egyszer mondom, tény.
2: Abba azért tény. Van igazságod, hogy ugye, hogyha a fiatalembernél, aki kérte, hogy vigyék ki a természetbe, és a napfényel tulajdonképpen tök jó állapotba került, és elindult benne egy gyógyulási folyamat, ugyanezt különben működhet ilyen elven, de még egyszer mondom, ezt ne gyógyterápiaként fogják fel.
3: Hát ez a baj, hogy de. Fogják föl annak. Mondok egy másik nagyon fontos statisztikát. Ilyenekre kezdünk el fölfigyelni, és ezek rendkívül fontos dolgok. A nagyobb ablakfelülettel épített kórházakban jobbak a túlélési arányok. És arányos a felülettel.
2: Na most szakítod ránk itt a közvéleményt.
3: Nem a közvélemény, de én csak sorolom a tényeket, mert tudományt akart a hallgató, hát itt a tudomány. Tehát nagyobb ablakfelületű kórházakban jobbak a túlélési arányok, ablakhoz közelebbi ágyakon pedig nagyobb a forgási sebesség, tehát gyorsabb rajta a gyógyulás. Tehát igen, kellene visszaindítani a kórházakban ezt a programot, hogy szabadba a betegekkel kimenni, stb.
2: Hát, hogyha új kórházakat fognak építeni, ugye most az a divat, ugye, hogy ezek a teljes magasságban lévő hatalmas nagy üvegfelületek, akkor viszont ez nagyban
3: minél
2: fogja növelni.
3: Minél nagyobb üvegfelület, annál igen. Jobb. Így van. Erről később még beszélünk, de most menjünk a pilléreken tovább. Ugye, hogyan nézett ki ez az egész történet? Már beszéltünk az étkezésről, táplálékkiegészítésről, mert arról már rengeteget beszéltünk, most nem részleteztük a mozgásba, szintén úgy gondolkodunk, a víz dolgairól beszéltünk, most a napfényt érintettük, és majd kivesézzük, és jön a következő, az az ötödik pillér, ez pedig a mértékletesség és az önkontroll.
2: Uh-huh. Hát erre nevelsz, amióta ismersz.
3: Igen, és itt azért komoly kihívásaink vannak, ami korábban nem volt elérhető, az korlátlan ételita. És szinte minden korlátlan, és nem a környezet határozza meg, hogy mennyit eszel, hanem te. Hogy mennyit iszol, nem a környezet határozza meg, hanem te. Mennyi alkohol, mennyi gyógyszer, mennyi dohányzás, mennyi kávé, mennyi sütemény. Tehát csak te tudsz határokat szabni magadnak. Tehát jó a hedonizmus, mert tényleg jól esik, de sajnos halálos.
2: Akkor mondják az emberek nagy többsége, hogy hát igen, de nem tudok magamnak parancsolni. Ez hát a
3: értem,
2: baj.
3: Csak akkor annak meg következményei vannak, ez is baj. Tehát ezért fontos, hogyha hosszú távú egészséget akarsz ezt a pillért, tényleg figyelembe kell venni, hogy mértékletesség és önkontroll. Oké. Aztán nagyon fontos még beszélnünk a levegőről. Itt is nagyot változott az orvoslás. Itt két részre kell osztani, ugyanúgy, mint a víznél is két részre osztottuk a dolgokat. Tehát most arról ne beszéljünk, mert sokat beszéltünk róla. Említés szintjén csak, hogy légvételi technikák, Wim Hof légzés, Buteyko légzés, stb. Jók, fontosak. De a belégzett levegő minőségéről váltanunk kell két szót. Mi lenne az ideális szerinted? Mi az emberi szervezetnek a legjobb levegő?
2: Hát ott gondolom az erdei környezetben, ahol a fák megszűrik a...
3: Így, de gondolod jól, és én rosszul gondoltam. Én azt gondoltam, hogy az ideális levegő az embernek, ha nagyon tiszta, azaz megfelelő mennyiségű oxigén, nitrogén van benne, az a pici neon, argon, széndioxid, stb. Hát ez nem igaz. Óriási átterésről beszélünk. A jó levegő nem a úgymond steril tiszta levegő. A jó levegőben nagyon lényeges ugyanaz a helyzet a tüdődben, mint a beleidben. Tehát egy steril bélrendszerrel nem lehet élni. Ha a tüdődbe csak és kizárólag vegytiszta levegő jut, az messze nem olyan jó, mint az, hogyha a levegőben ott vannak a mikroorganizmusok, mikroflóra, részecskék, stb. Tehát a természetes levegő a legjobb. Csak az a baj, hogy a mai túlterhelt immunrendszerünk ugye nem bírja a virágport, meg azt, de alapvetően ez lenne a helyes irány, és ha rendbe rakjuk a szervezetünket, akkor ez is lesz. Kell még két szót váltanunk a hetedik oszlopról, a pihenésről, és még legalább kettőt a nyolcadik oszlopról, ami a itt vagy világszemlélet.
2: Nem lehet volna, nem? Nem.
3: Nem, én nagyon gyorsan elmondom ezt, mert tehát mindig azt mondja, hogy mozgás. A pihenés legalább ennyire fontos. Jó, oké, annyira fontos, hogy legyen holnap, mert nem akarom összeohalni.
2: Azért is, mert az emberek szerintem ennek nem tulajdonít, ez egy lerágott csont. Holott, ha tudnák, hogy mondjuk történetesen nekem az edzőm azt szokta mondani mindig, hogy különben a pihenés azért lényeges, mert akkor fejlődik az izom. Nem amikor te dolgozol rajta, hanem akkor, amikor pihensz.
3: Így van, pontosan így van.
2: Na, mentem, milyen okos ez a fiú. Jó van. Na, Köbiki,
3: na, akkor holnap.
2: Én most egyelőre kikapcs, jó? Holnap pedig kapcs volt.
3: Rendben.
2: Köszönöm szépen. Szia.
3: És egy forintért megmondom.
2: Oké.
3: Okay. Jelentenek a tudomány dolgok.
2: Szép napot. Rendben. Szia.
3: A legjobbak. Sziasztok.

átadjuk.

a fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A zenében.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyakunkon a parlag fűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél? Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a Strada 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5 utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mélykaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Furtádóval és Justin Timberlake-el itt a 103.9 Best FM-en, amikor is nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 1.08.01. Bizony-bizony megkezdjük ezt a hónapot is. Vele együtt folytatódik a nyári meleg, és a hőmérséklet értékek is szépen fognak majd csúcsosodni, úgyhogy ha valaki még éppen most szellőztet, nagyon jól teszi. A következő 6 órában én pedig nagyon köszönöm, ha velem rádiózik. Én Szentai Erit vagyok, ő pedig már Gáspár Laci a Besten 8 óra után 7 perccel. Jó reggelt kívánok!
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a

0: www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden.
1: Megkapok minden infót a városról.
0: Hírek, információk, programok
2: minden nap frissen.
0: www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: ő volt Nagy Bogi, amikor is nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, és bizony hamarosan 8:30, jó reggelt kívánok, augusztus 1-e szombat van, és ezzel hivatalosan is megérkeztünk a nyár utolsó hónapjába, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenki kipihenten fog ébredni majd, de ha már fölébredt, akkor egy kicsit lassabb tempóban, de induljon meg ez a nap is, akár otthon készülünk, vagy mondjuk a piac felé tartunk, és úton vagyunk éppen, vagy a strandra, vagy egyszerűen csak egy nyugodt reggelit fogyasztunk. Én nagyon örülök, hogyha velem maradnak, és itt rádiózunk a következő 6 órában, ugyanis hozom a legjobb zenéket, az érdekes híreket, programajánlókat, no és persze remek hangulatot. No, kapjunk a kávénkhoz, előttem is itt van, vagy van, aki teázik, dőljünk hátra, és kezdjük együtt ezt a gyönyörű augusztusi szombat reggelt. Én pedig az ütemről gondoskodom itt a Besten.
1: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
2: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
3: Ez a Best FM.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

FM-en a legjobb zenék között kívánok szuper kis ébredezést és jó reggelt. Augusztus 1-je van, ugye augusztus a nyár utolsó hónapja, ami még biztos vagyok benne, hogy nagyon sok napsütéssel, fölszabadultsággal, szabadsággal, programokkal fognak majd telni, viszont azt nagyon sokan már érzik, hogy a nappalok azért érezhetően rövidülnek, és főleg ilyenkor hétvégén szoktuk ezt tapasztalni, nem a munkában, ugye, akkor hosszabbnak szoktuk érezni a munkaidőt. Na, amit lehet tudni erről a hónapról, hogy magát a nevét Augustus császáról kapta, a hónapot pedig eredetileg Sextilisnek hívták, mégpedig a római naptárban, és utána nevezték el Augustus tiszteletére, Augustusnak ezt a hónapot, ami az év 8. hónapja, úgyhogy akik most jönnek majd itt a születésnapozás tekintetében, őket már jó előre köszöntöm, nem sokára megnézem egyébként, hogy kiket is lehet majd köszönteni a mai napon, milyen érdekességekkel lehet találkozni, milyen különlegességekkel, és mi az, amire fölkészülhetünk még ezen a napon. Én a legjobb zenéket ajánlom figyelmébe, hiszen tudja, ez a Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.
3: Dignity for the weak in the arms of the brave. To the ones we lost and the souls they saved.

52 éves Robbie Williams Nico Scherzingerrel és Laura Pausinivel énekelte ezt a dalt, és adta is elő, úgy a FIFA hivatalos dala szólt itt nálunk a 103.9 Best FM-en. A dal a Desire, pedig a labdarúgó világbajnokság döntője előtt szólalt és csendült fel. Robbie Williams nagyon jól nézett ki, nekem nagyon tetszik ez, most nem mondom a márkát, de tudjuk, hogy melyik márkát képviselte ő, ebbe a szép kis kék színű kis, mondhatnám szabolcsiasan, ilyen mackóban, kérem szépen, ami csilli-villi kis mindenféle flitterrel volt kirakva, jól állt rajta a hanyag, elegancia, sportosan, elegánsan, és egy kis fuchs a nyakban. Hát jól néző ki még mindig, egyébként magát ugye a labdarúgó világbajnokságot, nagyon sokan tudjuk, hogy ugye Spanyolország nyerte meg Argentína ellen, hát azóta is tartott a foci láz, és hogy mi újság akár majd itt a megyebeli fociainkat illetően, no erről is vannak híreim, hiszen nagyon sokan azért készülnek majd, és nem csak az miatt, hogy ugye itt nagyon jól rajtoltak a nyíregyháziak, mert hogy a Újpest ellen 2-1-re győzött a Spartakusz, ennek nagyon nagy örömét lehetett érzékelni a városban, de hogy kik jönnek majd, milyen sportesemények, na erről is fogok egy kis összefoglalót majd készíteni itt a reggelben. Az FLM dalajon ráncok a szemem alatt, igen, vannak még reggel, szerintem nagyon sokaknak erre jót tesz egy uborka karika, de hát ma már olyan jó kis tapasztalat, passzok és mindenféle csiganyál meg hasonló krémek vannak, amit biztos, hogy elő szoktunk húzni, főleg hétvégén, ugye, amikor egy kicsikét talán több időnk van magunkkal is foglalkozni. Adjuk meg az én időt magunknak, mert ez fontos, én pedig indítom az FLM dalát itt a Best

azt a hírekben, amit mindannyian tudunk és érzékelünk is, hogy bizony a hőség riadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ez csütörtökön lett ugye bejelentve, és nagyon fontos, hogy ilyenkor fölkészüljünk arra, hogy a mai napon is ilyen meleg lesz, és még ki fog tartani jó ideig ez a tartós kánikula. Ezek a híreim, hogy pontosan mikre kell figyelni, amit mindenki nagyon jól tud. Azt azért Dániel is össze fogja foglalni, hiszen 9-kor jön a friss hírekkel. Én addig is emelem poharam a Best FM hallgatókra, mert a folyadékfogyasztás nagyon fontos. Előttem egy jó nagy pohár víz van, sok citrommal, úgyhogy ezt most én jól megiszom, amíg jönnek a friss hírek. A következő órában csak jó zenéket hozok, és rengeteg jó pofa kis dologgal készültem, amiben lesz azért egy kis horoszkóp, mert itt az elmúlt 2 hét alatt, amíg Norbi helyett voltam a reggeliben, nagyon megszerették ismét ezeket a kis egygondolatos horoszkópokat, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy jöjjön hétvégén is egy kis inspiráció. Augusztus 1-én ez is nagyon fontos lehet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai Fiókkönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létre a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létre legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létre tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Hellebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs-Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva-Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: királyok rúza, bekezdtünk, és a nagy pohár folyadékkal is bekezdtünk, vagy éppen a reggeli finom kávéval, vagy a teával, vagy a turmixal, vagy a matcha teával, ki ne hagyjam ezeket a finomságokat, mert van, aki ezt szereti inni, jó sok jéggel mondjuk fogyasztva. Kell is a megfelelő folyadékpótlás a mai napon, mert hogy marad ugye a kánikula, mint ahogy elmondta Dániel is, hőségriadó, és ilyenkor nem árt azért tudni, hogy figyelünk a gyerekekre, az idősekre, fogyatékossággal élő emberekre, és nagyon fontos, hogy a krónikus betegeknek a szervezetét is komolyan megviselheti ez a meleg, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. Sok folyadék, írják itt nekem a kedves hallgatók, hűvös helyiségbe való behúzódás, és még most reggel nyugodtan ki lehet ülni a kávéval, aztán majd a déli órákban érdemes bekutkózni, behúzódni valami árnyékosabb helyre. Jönnek a legjobb zenék, Spice Girls, nagyon szeretem, fognak nekünk énekelni. Eros Ramazzottinak egy csodás új dalát is hozom ebben az órában, de aztán lötyögünk tovább Royékkal, akik a kis bánatukról énekelnek itt a Best FM-en 9 óra után. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, jó utat és jó készülődést a konyhákban.
1: Érzem,

0: játékosok egyetlen szerelemről énekelt, és bizony vannak mindenféle szerelmek, és szerintem nagyon sokan megéltünk mindenféle szerelmet. Kapcsolatot, randit, vagy éppen nem is tudom, búcsút, és milyen jó az, amikor valamire már úgy tudunk emlékezni, hogy csak mosolygunk rajta, és legyintünk a kezünkkel, hogy bizony, ez is megtörtént valamikor. Ami pedig nagyon jó, és sokszor nem is gondolnák azok a fiatalok, akik mondjuk most vannak benne egy szakításban, hogy olyankor az ember úgy érzi, hogy ebbe bele fog halni, aztán amikor mondjuk sok év vagy évtized után találkozunk azzal a bizonyos valakivel, akkor lehet, hogy még úgy értékeljük, hogy ó, de jó döntés volt akkor egy ilyet mondjuk meghozni. Biztos, hogy nagyon sokan jártunk már ilyen jellegű cipőben, és az is nagyon jó dolog, csak egy kicsikét így mesélek most a Best FM hallgatóknak, hogy nekem is valamikor volt egy első nagy szerelmem, nagyon sokáig együtt jártunk, imádtam hozzájuk menni, imádtam a családtagjaikat, a szüleit a fiúnak, a testvéreit, és nagyon jó kapcsolatban is maradtunk egyébként, de nagyon ritkán látom őket, és pont a héten futottam össze az apukájával. Hát ne tudják meg a hallgatók messziről, hogy kiszúrtuk egymást. Én megismertem azonnal, no persze ő is egyébként jól esett, és olyan nagy ölelésbe voltunk, és hogy milyen jó volt megbeszélni azt, hogy még most is nagyon nagy szeretettel gondolunk egymásra. Ezek jó dolgok, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokaknak van ilyen jellegű élménye, mondjuk egy volt szerelemmel. Itt Ákos Dala után egy kicsit elkalandoztam, pedig készülök az augusztus érdekességekkel, amit nem sokára tolmácsolok a Best FM hallgatóknak. Szépen telik a reggel, remélem, nem sokára fél tíz.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Bízom benne, hogy 100%-osan jól érzi mindenki magát ezen a szombati napon, nem csak azért, mert szombat van és hétvége van, hanem lehet, hogy nagyon sokaknak most kezdődik a szabadság. Nagyon jó időzítéssel vannak, mert hogy jó kis meleg napunk és jövő hetünk is lesz még, úgyhogy bőven van idő strandolni, kikapcsolódni, pihenni, jó nagyokat aludni. Remélem, hogy mindannyian tudunk azért pihenni, mert ez is nagyon fontos. Így az augusztus, ugye a nyár utolsó hónapja, amikor még tényleg sok napsütéssel találkozhatunk, viszont a nappalok már azért érezhetően rövidülnek. A hónap nevét az Augustus császárról kapta, így kell kalkulálni, illetve Magyarországon ez a hónap a betakarítás és a bőség hónapja, ilyenkor érik többek között a szőlő, a szilva, a körte, a paprika és a paradicsom. Rögtön eszembe is jutott egy jó kis lecsó, amit el lehet készíteni még akár reggelire is, én nagyon szeretem, és a múltkoriban megkínáltak egy helyen, ahol tarhonya volt belefőzve, hú, de fincsi volt az is. De tudom, hogy van, aki cukkinit is rak bele, valaki tojással, tojás nélkül, vagy éppen tejföllel szereti, úgyhogy remélem ezúton adtam egy jó kis reggelizési ötletet is. Egyébként, ha reggelizik, jó étvágyat kívánok hozzá, bármi is legyen az, egy tonhal saláta, egy tömény purka, kolbász, bármi is, amit szerintem ilyenkor azért úgy óvatosan fogyasztjunk, mert hogy ilyenkor azért ebben a melegben érdemes valami könnyebb reggelit is választani, de szerintem nem is bírunk annyit tenni. Egy biztos étvágyat kívánok a finomsághoz, ami éppen ön előtt van. Én pedig a legjobb zenéket hozom a folytatásban Sánízzal, aztán jönnek a hősök, és jön Eros Ramazzotti is ebben az órában. Ez a Best FM.

0: Rossz Ramazott ért rá, vagyok most nagyon cuppanva, ez a dal pedig nekem kifejezetten ilyen nyári hangulatot varázsol. Egyébként az is a dalnak a címe, hogy ez a kedvenc napja. Nem tudom, hogy kinek ki, vagy mi a kedvenc napja. Hát lehet, hogy nagyon sokaknak augusztus 1-e, mert mondjuk éppen ma mondják ki a boldogító igent, úgyhogy ez könnyű lesz megjegyezni 0801. Van, aki lehet, hogy direkt azért választ ilyen dátumot, hogy könnyű legyen megjegyezni. Nem tudom, hogy fiúkra jellemzőbe ez inkább, vagy a hölgyekre, de egy biztos, én nagyon jó készülődést is kívánok. Bárkinek bármilyen kis lehetőséget dob ez a nap elé. Ez a nap, amikor is nagyon sok szabadtéri rendezvény van, ilyenkor vannak a fesztiválok időszakai is, és azért országszerte mindenféle koncerttel, falunappal, kulturális programokkal is várják az érdeklődőket, én pedig meg fogom majd nézegetni, hogy pontosan milyen program lehetőségekre számíthatunk, akár városunkban vagy megyénkben. Ez a Best FM, a legjobb zenék között jön az Aqua és a Barbie Girl.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

órámat beállítottam, nincs még óraállítás, szóval maradhatunk óra átállítás, egészen pontosan nem mindegy, hogy állítunk vagy átállítunk. Nem sokára 10 óra, Mosolyográn Dániel hozza a híreket friss információkkal, bestfmnyiregyháza.hu, ahonnan egyébként olvashatóak is a hírek. Tartson vele még a következő órákban, egészen 2-ig a legjobb zenék között hozom a programajánlataimat, no és egy kis horoszkóppal is készülök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmódtanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

10 óra után vele indult ez az óra, aztán Savage Garden, Geszti Péter, George Michael is velünk lesz a Take That, no és a folytatásban Rúzsa Magdival fogunk egy kicsikét levegő után kapkodni, mert a dalnak a címe Légzés, amire nagyon fontos, hogy figyeljen mindenki. Nagy levegő! Beszívjuk, kicsit bent tartjuk, és hogyha mondjuk mérgesek is lennénk valakire, rögtön jobban fog egy kicsit a vérnyomásunk alakulni, miután majd lassan fújjuk ki azt a bizonyos kis levegőt. Jó megtanulni egyébként a légzéssel is játszani. Mondjuk tudjuk jól, hogy az úszásnak is egyfajta alapja a légzés. Mondom én ezt, aki nem tudok úszni, de egyébként a bakancslistám tervei között az is szerepel, hogy majd megtanulok. Na, kinek mi van még itt a bakancslistájára fölírva? Meg lehet nekem írni, örömmel fogom olvasgatni ezeket a kis üzeneteket. Én Zentai Edit vagyok. Megtalál a Facebookon, Instagramon és bárhol is, ahol keres. Tartson velem, és rádiózunk még a következő órákban itt a Best FM-en.

0: velünk, repül a munkaidő. Mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Beléd szerettem, ez van, és aki kiénekelték, Péter Fibori és Geszti Péter itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Hát bizony augusztus szólhat a szerelemről, így a nyár utolsó hónapja nagy kalandokról, vagy még mondjuk arról, hogy kiélvezzük a napsütést, a szabadtéri programokat és a hosszú estéket, és én hiszem, hogy minden nap érdemes találni egy kis élményt. Legyen az egy jó fagyi, egy séta, egy koncert, vagy egy hulló csillag éppen az esti égbolton, mert hogy a hónap legismertebb égi jelensége, ez a bizonyos meteor raj, ilyenkor is általában olyan augusztus 11 és 13-a között figyelhető meg, úgyhogy lehet így tervezni majd a csillaglest éppen. Hát ma, akik tervezhetnek egy puszival, egy névnap köszöntéssel, ők nem másak, mint a boglárkák, úgyhogy én is puszilom a bogikat, augusztus 1-én ugyanis ők ünnepelnek. Majd jönnek itt a domonkosok, az ibolyák, a lőrincek, a máriák, az ilonák, az istvánok, gáspárok, ágostonok, erikák, őket tudjuk majd köszönteni. Egyébként ma még egy nagyon érdekes világnap is van. Az anyateljes táplálásnak, a világ hetének van a kezdete, amikor is ugye azért, akiknek megadatott ez a csodálatos élmény, ők tudják, hogy miről beszélek. Akik nem, ők nem, viszont akik mondjuk apukaként vannak jelen, vagy voltak jelen ilyen kis anyateljes, hát hogy is mondjam, megél csodában, ők biztos, hogy tudnának erről mesélni, hogy hogyan történt, tudták-e megadni a gyermeküknek ezt a szenzációs élményt, és persze biztos, hogy vannak jó sztorik ehhez kapcsolódván. Legalábbis nekem volt olyan sztorim, amikor lefagyasztott anyatej után nyúlt mondjuk a gyermekeim édesapja, és mondjuk éppen véletlenül azt kortyolta meg, de van, aki direkt megkóstolja, hogy milyen ízű is. Jó időszak ez, úgyhogy élvezzük ki az életnek minden pillanatát és területét, életszakaszát. Én pedig ahhoz a legjobb zenéket párosítom, csak hogy jobban teljen ez a szombat délelőtt, jön a Flip the Script, aztán velünk lesz George Michael, és itt a Best FM-en a legjobb zenék között kívánok mindenkinek. Nagyon szép szombat délelőttöt!

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd

kellemes ütemekből nincs hiány, és a legjobb zenéket is hozom itt a 103.9 Best FM-en augusztus 1-én. Boglárkák, bogikák, nagy puszi, boldog névnapot kívánok a hölgyeknek, és készíthetünk is nekik valami meglepi reggelit. Szerintem egy nő nagyon tud örülni annak, hogyha ágyba viszik a reggeliét. Én mondjuk a kávéval vagyok így, imádom, amikor visszakuckó az ágyba, és kávé mellett lehet még beszélgetni egy kicsit a kedvesünkkel, picit megvitatni mondjuk a mai programokat, vagy éppen mi volt a héten, mit tervezünk. Ha éppen holnap utazik valaki szabadságra, akkor mit pakolunk, és miért hozol ennyi cuccot, vagy azt feltétlenül rakd be? Sok-sok kérdés fölmerülhet. Hát bennem az merült fel, hogy készítsünk egy nagyon finom, mondjuk egy banános zappelyes palacsintát. Jól hangzik, ugye? Mindössze 10 perc alatt elkészül. Szükségünk lesz hozzá 2 érett banárra, 2 darab tojásra, 6 evőkanál apró szemű zappehelyre, 1 teáskanál fahéjra. Én ezt beletenném, bár ízlés szerint írja a recept, és egy kevés olaj a sütéshez. A banánokat villával törjük össze, keverjük hozzá a tojásokat, a zappelyhet és a fahéjat. Hagyjuk állni 5 percig, majd egy enyhén kiolajozott serpenyőben süssünk belőle kisebb palacsintákat oldalanként 2-3 perc alatt. A tálalása mondjuk friss áfonyával, eperrel, málnával, vagy őszi barack szeletekkel, és egy kanál görög joghurttal, és én még egy kis kevés mézet is használnék ehhez a kis tálaláshoz. Ezzel kínálom itt a Best reggelben a mai finomságot. Jó reggelt kívánok ehhez, és jó étvágyat, ami a legfontosabb. A legjobb zenéket pedig hozom itt a Besten.

Nem sokára 11 óra van, nagyon szépen telik a délelőtt, remélhetőleg is mindenki jó egészségnek örvend, lassan csúcsosodik itt a hőmérséklet érték, úgyhogy be lehet húzódni majd egy picikét a jó hűvös szobába, mert ugye mondják is a szakemberek, hogy 11 óra és 3 óra között nem árt azért nem kint a napon tartózkodni, vagy ha kint is vagyunk, akkor szalmakalap, napszemüveg, baseball sapka, nem is tudom, könnyű ruházat, és a legjobb, amikor mondjuk tudunk mártózni is időnként valami tóba, vagy nem is tudom, a strandi medencében, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek jó tervezgetést, jó felüdülést, a Best FM pedig szóljon a háttérben, hiszen jönnek a legjobb zenék is még a következő órákban, és egy pici segítség, hogy mit is tehetünk az allergia ellen, mert hogy itt augusztus elejével egyre erősebben jelentkezik a parlagfű szezon, ami sokaknak okoz tüsszögést, ordugulást vagy könnyező szemeket, hogy mit tehetünk, hogy egy kicsit könnyebben teljen a nap, na utána nézek és megpróbálok néhány hasznos tanácsot is hozni. No és persze, a legjobb zenéket is itt a Best FM.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyakunkon a parlagfű szezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer Szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mély kaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

nagyon sok mindent el lehet képzelni 11 óra után, de leginkább azt, hogy szombat van, végre pihenő nap van, lehet egy picikét úgy lájtosabban tölteni ezt a napot. Én ezt kívánok mindenkinek, nagyon kellemes időtöltést. A boglárkákat köszöntöm, hiszen ők ma névnaposok. És persze kapok itt olyan képeket, ahol éppen babgulyás készül kint az udvaron, bográcsban elájulok. Mondjuk a héten én is ettem egy jó kis babgulyást, ami úgy jó, hogy szinte megáll benne a kanál. Szerintem itt Laciéknál is pont olyan lesz a babgulyás. Jó étvágyat, jó készülődést, és vigyázzon mindenki magára, hiszen meleg van, hőségriadó van, a folyadékot pedig, ha kívánjuk, ha nem, tessenek fogyasztani, nem csak akkor, amikor nagyon szomjasak vagyunk. Legyen nagyon szép napja, ezt kívánom. Jön a Unique, aztán jön Dario G, és velünk lesz Salt-N-Pepa, és egy jó KLF dal is még ebben az órában.

Avril Lavigne után a Best FM-en egy kis jó tanács, már amit tudok én is itt a magam eszközeivel, mert hogy itt a parlagfű szezon, ami hát egyre erősebben jelentkezik, és nagyon sokaknál okoz mindenféle tünetet, ugye ordugulást, trüszkölést, könnyező szemeket, és hogy mit is tehetünk, hogy egy kicsit könnyebb legyen a nap. Néhány hasznos tanáccsal találkoztam, és azt gondoltam, hogy nagyon sokakat érinthet ez a probléma, ami mindenképpen jó hatással lehet, hogy szellőztessünk, ha lenne eső, nagyon jó lenne, de nagyon nem látom, hogy ez itt lenne, meg hát ha volt is, éppen csak, hogy ilyen kis csip-csup, semmit nem érő eső. Vagy mondjuk a szellőztetést hanyagoljuk késő estére, amikor általában alacsonyabb a pollen koncentráció. Ha sok időt töltöttünk a szabadban, akkor ugye érdemes hajat mosni és ruhát cserélni, hogy kevesebb pollen kerüljön a lakásba, és az autóban is érdemes használni pollenszűrőt, és tartsuk zárva az ablakokat, amikor magas a pollen terhelés. A lakásban segíthet egy HEPA szűrős légtisztító, vagy a rendszeres nedves portörlés, mert ugye por az mindig van, mi tudjuk ezt háziasszonyok, hogy állandóan lehetne itt törölgetni. Ami viszont nagyon fontos és nagyon jó, ha mindenki tudja, hogy ha az allergiás tünetek erősek vagy tartósak, akkor viszont érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni a megfelelő kezelésről. A parlagfű szezon ugyan sokak számára kihívást jelent, de én azt gondolom, hogy néhány egyszerű szokással jelentősen csökkenthetik a pollenekkel való találkozást. Mondom ezt én, aki hál' Istennek egyelőre még nem érzékelem, hogy bármire is lenne allergiám, de hát ez jöhet bármilyen korban, ugye? Nem tudnánk ilyenről is szerintem beszámolni. Hát egy biztos, vigyázzon mindenki magára, és élvezzük a nyarat minél kevesebb tüsszentéssel, és jó zenékkel, amiket hozok itt a Besten.

Lehetett darálni itt erre a darra, és gondolták-e volna, hogy a Salt & Peppának a neve pontosan onnan jött, hogy Cheryl Salt James és Sandra Peppa Denton, mert hogy ő az a két énekes, akinek a nevében ott van a Salt & Peppa, így kapták ők ezt a formációt, és ők bizony bebizonyították, hogy a hip-hopban a nőknek is ott a helyük a legnagyobbak között, és ez tényleg így van szerintem, hogy mi nők azért nagyon tudjuk darálni itt a dolgokat, bármilyen körülmények között is megálljuk a helyünket, és ez így is van rendjén. Na nézzünk egy-két programot itt, ami a nyíregyháziakat érintheti Zenesóstón. Tartanak majd a programok augusztusban is, mégpedig majd szerda lesz a következő dátum, augusztus 5-e, LKB-t slágerek, augusztus 8-a szombat, Dongó 50, és mennek is a programok egész hónapban, olyan szinten, hogy itt még a gyerekeknek is lesz majd lehetőségük, mégpedig a jövő hét vasárnap a Giling Galang interaktív gyermekkoncertre kerül sor. A koncertek, egyébként a felnőtt koncertek minden alkalommal 7:30 és 7:30 között vannak, a gyerekeket pedig már 5 órát várják itt a sóstóik is placon, ahol észre lehet venni, hogy hol történik itt valamilyen kis esemény. Lehet nézni még programokat, vannak itt lehetőségek oldalunkról is, akár tud szemezgetni, bestfmnyiregyháza.hu. Azon belül is a programajánlatra kell klikkelni, és ha már a sóstón vagyunk, akkor van egy jó hírem, mert hogy még tartanak azok a programok, amik a sportolással kapcsolódnak össze, ugyanis minden hétfőn 6 órakor gerinc torna, kedden 6 órakor pilates, és péntekenként zumba van 6 óra és 7 óra között. Ezek a programok tartanak még, úgyhogy érdemes kihasználni, ugyanis augusztus 18-a, illetve 21-ig tart például a zumba lehetősége. bestfmnyiregyháza.hu, maradunk az oldalnál, én pedig maradok a legjobb zenéknél, itt a Best FM-en.

Jobb zenék között nem sokára dél van, kinél hogy áll már az ebéd, meleg van-e a konyhában, igen, vagy éppen kinti grillezést tervezünk. Jó az időzítés, remek az idő, ám bár nagyon meleg is van, de hát lehet vetkőzni, hűsölni, és fogyasztani nagyon sok hűsítő italt, mert ennek a fontosságára hát nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet, úgyhogy jó egészséget kívánunk mindenkinek, és vigyázzanak magukra. A mamákat többször ilyenkor érdemes felhívni, hogy mama, jól vagytok-e, minden oké-e? Ha van klíma, akkor pedig segítsünk nekik beállítani, mert hogy nagyon nem mindegy, hogy mit nyomkodnak ők ugyebár el a távirányítón, és szerintem mindenkinek ismerős lehet ez a sztori, hogy éppen valami nem úgy működik, mint ahogy kellene, és ilyenkor milyen jó, hogy ott vannak az unokák, vagy a gyerekek, és tudnak segíteni. Hát legyünk résen, és figyeljünk rájuk. Ha már gyerekek, híreim vannak, mégpedig a Nyíregyházi Egyetem kapcsán, mert hogy pótfelvételi lehetőség. Augusztus 7-e a jelentkezési határidő, akinek nem úgy sikerült, mint ahogy tervezte, éppen egy pár pont hiány maradt le. Nekik biztos, hogy fontos lehet ez az információ is, és nagyon sok info lehet még fontos, amik érkeznek kis pontban délben, itt a hírek formátumában Kis Dánieltől.

0: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsei utcai Fiókkönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létra tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajtozálhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbártól összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a

nagyon köszönöm az ebéd meghívási invitációt Erikától, aki lapcsánka tésztába rántott csirke mellett készít rizibizivel. Ha valakinél hasonló étel lesz, akkor jó étvágyat. Nekem egyébként görög salátám van, lazacsal lesütve, nem felszízek, hanem nagyon megkívántam. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, a legjobb zenék pedig szóljanak, én pedig köszönöm, a következő két órában még velem rádiózik. Indulod a korszdala, ez a Best FM.

Igazi nyári idő van, valami ilyesmi dalt, illetve érzést csaltunk elő ezzel a dallal itt a Best FM-en, amikor is nagyon szép dél utánt kívánok már mindenkinek, hiszen átléptük itt a 12 órát, úgyhogy most már itt a délutáni programokat lehet éppen tervezni, vagy mondjuk behúzódni ebéd után egy kicsikét, szunyálni, ledőlni, aludni, mert ez is mindenkinek nagyon jól tud esni. Én pedig a legjobb zenék mellett hozok egy olyan lehetőséget, ami nem az első alkalom a városban. Parlagfűért virág, ugyanis ismét elindult a város szépítő akció, ami nagyon fontos, hiszen a kezdeményezésnek az a célja, hogy a lakosságot kérjék, illetve a lakosság segítségével minél több allergéngyógy növényt távolítsanak el a városból, még a parlagfű tömeges virágzása előtt, és bizony a Gyökerestől kihúzott parlagfűért szolgáltatási utalvány jár, amelyet a Nyír VV szerződött partnereivel lehet fölhasználni. Egyébként tavaly mintegy 140 ezer tő parlagfüvet adtak le, hát idén is hasonló összefogásban bíznak. A cikket megtalálja a városunk weboldalán és nyíregyháza.hu. Én pedig addig zenélek, jön a Faithless dala.

0: Beszélgetek, hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ide utam, és hazafelé utam is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
1: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy

könnyed ételajánlat így a szombati délutáni kis időzítésre, amikor is aki merészebb mondjuk tud egy picit grillezni. Mi a héten egyébként grilleztünk a párommal, nagyon finom kis cukkinit, répát, új burgonyát sütött, jó kis tarja volt, meg csirke comb lesütve. Nagyon fincsi volt, úgyhogy maradunk ennél a kis grillezett formációnál. Mit szólnának hozzá, hogyha mondjuk a husikákat vegyítenénk egy kis szezonális őszi barackkal, mézzel és görög joghurttal. Higgyék el, hogy nagyon finom. Tudom, hogy a férfiak ilyenkor így felszusszannak, hogy de nekünk hús kell, de ez a finomság, ez nagyon jól fog esni mindenkinek. Próbálják csak ki, hogy milyen, amikor mondjuk 4 darab érett őszi barackot úgy megrilleznek. Na, nézzük ennek a hozzávalóit. A őszi barackon kívül szükségünk lesz görög joghurtra, mézre. Én azért egy marék durvára vágott diót vagy mandulát is használnék, néhány mentalevél és egy csipet fahéj is jót fog tenni ennek a kis ízkombónak. Az őszi barackot félbevágjuk, kimagozzuk, a grill serpenyőben vagy kerti grillen 2-3 percig sütjük a vágott felületekkel lefelé, amíg szép ilyen csíkokat kapnak, majd tányérra tesszük és mellé kanalazzuk a görög joghurtot, meglocsoljuk mézzel, megszórjuk dióval vagy mandulával, és végül mentalevéllel és egy csipet fahéjjal díszítjük. Körülbelül 10 perc alatt el lehet készíteni, és szerintem ebben a nagy melegben isteni fincsi lesz, úgyhogy jó étvágyat kívánok ehhez. Nekem mára ez volt ételileg az ajánlatom. Jó étvágyat, akár az ebédhez, hogyha éppen most ebédel.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

A fényképeket mindig nagyon szeretem, és az üzeneteket is, amit kapok a Best FM hallgatóktól, én Zentai Edith vagyok, akár Viberen, akár Messengeren, Instagramon megtalálnak, és nagyon boldog vagyok akkor, amikor mondjuk egy receptötlet betalál valakinél, mert hogy tényleg, hogyha egy gyors, könnyű és nyári finomságra vágyunk, akkor érdemes kipróbálni ezt a grillezett őszi barackot, egyszerűen görög joghurttal és egy kis mézzel, alig 10 perc alatt készült el, és mégis olyan, írja nekem Katika, mintha egy étterem teraszán ülnénk. A nyár ízei egyszerűek, frissek és nagyon finomak, úgyhogy ennél jobb szombati kis desszertet, vagy egy kis könnyű uzsonnát alig tudtam volna ajánlani. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok mindenkinek, mindenhez, és azért ne felejtsük el, hogy a nagy melegben a folyadékot pótolni kell, úgyhogy kérdezzünk csak rá a mamától, vagy éppen a gyermekenktől, hogy ittatok már elég folyadékot, és akkor lehet egyet kocintani, akár egy jól behűtött szénsavas ásványvízzel, pici mentalevéllel, ha már a mentát itt is alkalmaztuk, akkor akár ebbe is bele lehet dobni, egy kis citrommal és narancssal. Vigyázzunk magunkra, mert hogy nagyon meleg van, és én pedig a legjobb zenékkel még jobban fogom hevíteni a hangulatot. Figyeljenek csak, ez a Best FM. Yeah!

0: A te zenéd, a te rádiód.
1: Nem ezeket az elcsípelt mai slágereket játszátok, ami az összes rádión folyik, hanem tényleg ezeket a dallamosabb hangvételű zenéket.
2: Megyén belül biztos, hogy nem kapcsolok át soha más rádióra.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Nagyon telik itt a szombati nap. Augusztus 1-je van, boglárkák. Nagy ölelést küldök innen a mikrofon elől is nektek, és a személyes kis boglárkáimat föl fogom hívni, és ilyenkor én a legjobb híve annak vagyok, hogy üljünk be egy finom, jól behűtött kávéra, jeges kávé, nagyon jól tud esni, és mondjuk személyesen egy öleléssel is fejezzük ki a jó kívánságainkat. Esküvőre készülőknek sok sikert, sok boldogságot. No és persze ne aggódjanak a hölgyek, mert biztos vagyok benne, hogy egy jól lefixált smink nem fog elkenődni. Csodás napot kívánok mindenkinek, mindjárt 1 óra van, kis Dániel érkezik a legfrissebb hírekkel is itt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a tiszai árvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Usher dala után, egy óra után, 6 perccel nyújtózkodást, hogyha mondjuk megébredtünk a grillparti után, és éppen elszonyókáltunk, mert jól tud esni, érdemes behúzódni egyébként egy hűvös szobába, helyiségbe, vagy éppen mondjuk olyan kis medencébe belecuppanni, na csak is óvatosan, ami mondjuk előhőfokra van lehűtve, mindenki vigyázzon az egészségére, ez a legfontosabb, mert bizony ilyenkor is nagyon könnyen meg lehet fázni, biztos, hogy vannak mindenkinek ilyen jellegű tapasztalatai. Én pedig addig evezünk, Egy hajóban című dalt már is készítem Charlie és Giovanni a folytatásban, itt a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között kívánok, szuper szombati délután!

Igényben, hogyha programot keresgetünk, ajánlom figyelmébe Gáva Vencselői Krumpli Fesztivál, ahol a nap egyik legnagyobb rendezvénye, ahol főzőversenyek, helyi ízek, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, táncház, retro buli és esti koncert is várja majd a látogatókat. Panyola Fesztivál, ugyanis Panyolán ezen a hétvégén is pezseg az élet. Helyi gasztronómiai, kézműves termékek, koncertek, családi programok is várják az érdeklődőket, és akkor, hogy milyen programokkal lehet itt kalkulálni. Tárkányművek, Parnograszt, Gipó Cirkusz, Kelet-Brezben, Folkerkor, Szatmár Banda és még sokan mások ilyen jellegű koncerteken is részt lehet venni. Érdemes megnézni egyébként az oldalunkat, és persze a Sóstó is várja az érdeklődőket, hiszen rengeteg koncert, zenei program és jó hangulat vár mindenkit kint, ugye itt a gyógyfürdő részen, ahol fürdőzés, állatpark, múzeumfalu, és persze a sóstói erdőn keresztül is meg lehet célozni ezeket a pontokat, mert hogy azt gondolom, hogy ott kellemes a levegő, jó hűvös van, csicseregnek a madarak, úgyhogy akár kocogásra adja valaki a fejét majd így a délután folyamán, akkor a lehető legjobb választás szerintem az erdő. A legjobb zenéket én pedig hozom, a TNT dalával Ébren álmodtunk valamikor, de mikor, és remélem mindenki jól aludt egyébként, mert ebben a melegben szerintem nagyon sokan forgalódunk. Na most már fönt vagyunk, úgyhogy szép délutánt kívánok!

mert jó. Szervusztok, én nyíregyházi vagyok, egy Budapesten élek, minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a beszélsem teljesen kielégíti az összes információ áramlatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom együtt hangjáért, megőrülök Norbiért, jókedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még. Bárhol is

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

Panyola fesztiváli program, ami tart még a mai és a holnapi napon Panyolán, úgyhogy lehet tervezni akár egy kis kiruccanást arra, és lehet a programokkal is kalkulálni, mert mondjuk aki már ráedzett arra, hogy majd részt vesz a 6. Vittúr Nyíregyházi Futó Fesztiválon, akkor biztos, hogy könnyen lehet teljesíteni, 2,5 kilométert még én is simán lefutok, még akár hát 10-et nem tudom, viszont van idő fölkészülni, ugyanis ez a futófesztivál augusztus 29-én és 30-án lesz megtartva. Nagyon szeretik ezt itt a városban, egyébként sokan is csatlakoznak hozzám. Egyébként maga majd ez a program egy ilyen motivációs esttel kezdődik majd, és vasárnap a Kossuth tér ad otthont a város egyik legnépszerűbb szabadidő sport eseményének, úgyhogy lehet még erre egy kicsit készülni és alapozni, akár így a hétvégén is, mert hogy sportolni, mozogni nagyon fontos, higgyék el, hogy jó befektetés, hogyha az ember hosszú távra tervez fit és aktív életet. Na, ehhez kívánok mindenkinek sok szerencsét és jó egészséget!

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

lennék nálunk, és hogyha azt mondom, hogy iskola kezdés, akkor van, aki így fölsóhajt, van, aki pedig ó, szomorúan mondja, hogy még ne, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan gondolkodnak már, hogy beszerezzék azokat a füzeteket, tollakat, ceruzákat, iskolatáskát, tolltartót, tornazsákot, cipőt, mindent, ami kell majd a gyereknek, mert hogy nem biztos, hogy szeretnék itt az utolsó napokra halogatni. Hát sok sikert kívánok ehhez, egyébként én már látok ilyen jellegű termékeket mindenhol is, már ahova jövök, megyek, és úgy elgondolkodom olyankor, hogy de jó, hogy fölnőttek a gyerekeim, mert nekem is két gyermekem van, és amikor iskolások voltak, akkor hát rengeteg meló volt ebben, hogy megtaláljuk a megfelelő rotringceruzát, tollat, mert ő ezzel szeret írni, neki ilyen rózsaszín füzetborító kell. No, meg hát nagy meló volt ez, ugye, kedves szülők, még mindezt ugye úgy összeraktuk, befedegettük, ráírtuk a nevét, stb. Ennek van itt az időszaka, úgyhogy ehhez adok egy kis lehetőséget, vagyis nem is én egészen pontosan, hanem az iskola kezdés közelettével ismét majd megrendezik a Kertvárosi Baba Bőrzét Nyíregyházán, mégpedig augusztus 8-a és 29-e, ez a két dátum, ami egy nagyon fontos dátum lehet azoknak, akik mondjuk szeretnének itt ruhát, cipőt, játékot és minden olyan dolgot, ami az iskola kezdéshez szükséges, táska és egyéb felszerelések, ugyanis ezen a két napon reggel 8 és 1 óra között megnyitják a kapukat a látogatók előtt, és lehet itt mindenféle dolgot beszerezni, ez nagyon fontos, úgyhogy éljenek is ennek a lehetőségével, jobb előre készülni mindennel, mint utólag kapkodni, hogy úristen, még ez sincs, aztán már itt vagyunk. Augusztus 1-e van ma, beléptünk ebbe a hónapba is, úgyhogy remélhetőleg nagyon sokan fognak pihenni, szabadságra menni és élvezni itt a nyárnak. Nem mondom, hogy az utolsó hónapját, mert azért szerintem még szeptemberben is lesz itt jó idő bőven, de addig is élvezzük ki ezt a hétvégét, legyen csodás délutánja. Ezt kívánom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyakunkon a parlag fűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél? Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyótisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mi kaptárokban mi családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a méhkaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul

Ez már a szombat délután 5 perccel 2 után újra köszöntöm. Ez a Best FM, Dékán István vagyok, és leporoljuk a héten történt dolgokat, melyhez csatolom a legnagyobb dalokat, hűsítő dalokat, jó kis klub sikereket, emlékmorzsákat. Induljunk is a Hooligans-fél átirattal, ez a Királylány.

Szabadság vándorai az átiralt embermárkkal, Törőcsik Franciskával, itt a legnagyobbak között az NSYNC, pedig a 90-es évek végére repít minket, I want you back, már ezt be is készítettem. Friss időjárási adatok pedig előttem, 37 fok a hőmérőn, ez a mai csúcsértékünk, a délutánban sem lesz változás, nagyjából 19 óráig nem fog csökkenni a hőmérséklet, úgyhogy inkább maradjunk otthon, és csukjuk be az ablakokat, húzzuk le a redőnyt, próbáljuk hűsen tartani lakásainkat, hogy minél kevesebb energiát kelljen felhasználni, ugye ez is gondot okoz itt az elkövetkezendő időszakban. Számoljunk erre is, jó? Holnap egyébként 39 fok lehet. Hát erre kell készülni. A jó dalokat hozom én, az NSYNC folytatja.

Fedorain a Compact Disco dala, lendületesen folytattuk tehát, és akkor nézzük a híreket. Ugye itt van a harmadfokú hőségriadó, mely egészen a jövő hétig tutira eltart, és úgy néz ki, hogy bőven 35 fok feletti hőmérsékleteket várhatunk a következő napokban, nagyjából két héten át. A közleményre reagálva a MÁV csoport készült újra, vízosztásra számíthatunk jó voltukból a 10 és 17 órai időpontokban Nyíregyházán, akár a vasútállomáson, akár az autóbuszállomáson számíthatunk. Az ő segítségükre egyébként a nagyobb pályaudvarokon szintén ez a helyzet, például Békés Csaba, Debrecen, Fonyód, Győr és persze a pesti pályaudvarokon is hasonló helyzet. Tájékozódjon a Best FM oldalán, a nyiregyháza.hu-n és persze a MÁV Start oldalain is mindent megtalál. Jön egy utazás Londonba, ha már a vízosztásról beszéljünk, itt a Bermuda énekkel, az Aerosmith pedig pengeti az Amazing mindjárt.

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Énekelt Eminem, The Real Slim, Shady, melyet hallgattunk, és hát itt a forróság, tapasztaljuk a bőrünkön, nagyon meleg van, és ez azért sok mindent befolyásol, megváltoztat. Beszélgessünk a kamion stopról. Egészen pontosan augusztus 1-e szombat 10 óra, és augusztus 2-a vasárnap reggel 6 óra között. A 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az országos közutakon, ugyanakkor a forgalom korlátozás szombaton 15 órától 22-ig, valamint vasárnap 6 óra és 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionosok számára. Így olvasható a cikk a Best FM oldalán, tehát számítanunk kell a hétvégén kamionos forgalomra is tájékozódjon. És folytassuk dalokkal Árkos Tükör című sikerével, George Michael, Christina Aguilera és Dirty is itt velünk a szombaton.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai Fiókkönyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létra tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létra legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létra tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajtozálhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsó Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa, hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 óra után továbbra is a forróságban telnek a percek, 37 fok a hőmérőn, oda pillantottam gyorsan, szóval inkább maradjon a lakásában, zárjunk ablakot, húzzuk le a redőnyt, próbáljuk hűvösen tartani a lakásokat, és ígyunk a lehető legtöbbet.

A Black Machine dalát How G címmel hozhattam, pörgethettem, ez a Best FM. Folytatjuk a NAV ügyfélfogadásának változásával. Egészen pontosan itt a változás, melyre készülnünk kell, és mely augusztustól élesedik. Itt a 20-ai hétvégéhez közeledve. Ez azért nagyon fontos, mert dömping van méghozzá a lakáskeresgélés miatt. Ugye kiderültek a ponthatárok, mindenki most próbál albérletet keresni. Látnunk kell, hogy az albérlet kiadásának jogszabályai vannak, illetve az adózási rendszert mindig szem előtt kell tartanunk, mindkét félnek fontos ez, akár annak is, aki kiveszi ezt a lakást. Így pedig a NAV ügyfélszolgálata a nyitvatartás szempontjából nagyon fontos, hiszen, ahogy mondtam, augusztus 7-től van itt egy kis változás, 7-8, itt csak délelőtt, 8:30-11:30 között, 19:20-21, itt pedig csak a 19-i napon mehet ügyeket intézni 8:30 és 14 óra között. Úgyhogy hát elég szűk a keresztmetszet, én azért figyelnék erre, tájékozódjon akár a nyíregyháza.hu-n vagy a NAV oldalain is, akár az albérlet adózási szabályaival kapcsolatban is. Szabi est viszi a vérek Gorillaz, és majd az Álmokfutók holddala. Jó kis lágerek!

Éneket kassz a Tibi Dear Honey-vel, ez annyira te, ez a Best FM ítélkezési szünet. Kezdődik ez július 15-én és egészen augusztus 20-áig tart a bíróságok. Főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat ez idő alatt, azonban az ügyfélszolgálatok továbbra is elérhetőek. Ott a postaládába lehet bedobni az iratokat, és a többi, és a többi. A fontos mindent megtalál a Best FM oldalán, szépen össze van itt szedve. Mésztékének helyen, a Scandalous után, majd a Jetlag és a Te meg én itt

Felhők alatt a New Level-en Pyre átíratta, ugye ez egy draft dal volt, a Volán infójából pedig tájékozódunk. Augusztus 1-től egy kicsit átalakítják a közlekedést, egészen pontosan érinti ez azokat, akik a Legóba vagy az ipari parkba járnak dolgozni, ugyanis a 90 és a 94 L jelzésű volán járatok menetrendjét finom hangolják, így pedig azért könnyen rászaladhatunk. Egyébként 10 percnyi a korrekció, de ez azt gondolom pont elég arra, hogy lekéssük, a csatlakozással nem lesz gond. Pont erről szól a finom hangolás, hogy jobban elérjük a csatlakozást, hogy jobban kihasználható legyen a járat, tájékozódjon a Best FM oldalán ma is mindent megtalál, illetve hát a Volán oldalain is, Coolio és a Too Hot, ez pedig a folytatásként, aztán majd a Hooligans eljátszó gyémántját is meghallgatjuk, nem sokára pedig Dani jön a friss hírekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Mindjárt jön a Well Hello és a késő, már előtte pedig a The Black Eyed Peas kezd. Don't Funk With My Heart. Hallgatjuk azonnal. Elektromos hálózat fejlesztés, hogy hol és hogy milyen feladat, mindjárt megbeszéljük.

A Salt & Pepper énekelt és elektromos hálózat fejlesztés témaként érkezik, olvasható a cikk a Best FM oldalán. Egészen pontosan a Szénatéren kell készülni idéglenes forgalomkorlátozással, emiatt elektromos hálózat fejlesztése kezdődött itt, erre is azért látjuk, hogy szükség van, hiszen senki nem szereti az áramszünetet. Olvasható még a közleményben, hogy a fejlesztés során akár a jelzőlámpa kikapcsolására is számítania kell, fel kell készülnünk, úgyhogy jön majd a rendőri karjelzés, meg a táblák használata, ha nem biztos a tudásában, akkor inkább kerülje ezt a szakaszt a Szénatéren, kezdődtek a munkálatok, és már is folytatjuk dalokkal, Tilos Csillagon, itt Vastag Csaba, dalolászik, dúdolózik, egy jó kis lazítós dal után majd Gwen Stefani és Akonnel egy kicsit lendületesebben tovább, de Sweet Escape.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Már csak mi tudjuk.

volna a kedved énekelt mezőmisi, nekünk pedig hát szaladnak a napok. Itt vagyunk augusztusban, és olyan gyorsan el fog repülni ez a néhány nap, aztán pedig már a szeptember. Jön az iskola kezdés, a roham, hogy minden is meglegyen. Hát ide jönnek gondolataim. Beszéljünk tehát a bevásárlásról. Még pontosabban most a tanszer csomagról, melyel újra segít majd Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. Közel 3900 diák jogosult erre a csomagra, mely tavaly 3000 forint értékben, idén pedig 5000 forint értékben nyújthat segítséget a családoknak. Már több mint 10 éve hozzátartozik az infóhoz, hogy az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, így azt nem kell külön igényelni a szülőknek, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat a nyíregyháza.hu-n. Ettem még kitten és a Tide is High, hogy dalokról is beszélgessünk, hallgatjuk mindjárt. Aztán pedig a szerelembombát, itt majd a Back to Black.

közjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról itt a kórház kapcsán, hogy nem igazán jó a víz minősége, melyet hát egy vizsgálat derített ki, így azonnal intézkedni kellett. Na most itt a folytatás, mely olvasható a Best FM oldalán. Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket, hozzátartozóikat és a lakosságot, hogy az intézményünkben a mai naptól sem ivóvíz, sem használati melegvíz korlátozás nincs érvényben. Az ivóvíz minőségét többször is akkreditált laboratóriumi vizsgálatok igazolták. A használati melegvíz hálózaton elvégzett beavatkozásokat követően elvégzett laboratóriumi vizsgálatok szintén megfelelő eredményt igazoltak, így a használati melegvíz korlátozása is megszűnt. Jó hírek, ezzel ide jönnek a legnagyobbak. Will Smith-szel, Bombonnal és majd Tia és Rihanna közösében töltjük a perceket, az utolsókat itt a 4 órai blokkban. Nem sokára jönnek a hírek.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nyakunkon a parlagfűszezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél? Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mi kaptárokban mi családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a méhkaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Hát egyelőre nem csillapodik a forróság, továbbra is 37 fok a hőmérőn. 5 óra után, ez a Best FM, Déken István vagyok, utolsó 60 percünket indítottuk. Parlagfűszezon elstartolt már, indul az éjjel programja is.

Énekelt az I'm People, mi meg folytatjuk. Egy kis környezetgazdálkodás vagy egészséggazdálkodás, területrendezés, városszépítő program, mindenhová besorolhatnánk. A Parlagfűért virágot akciót, mely évek óta segíti, hogy rendezzük a sorainkat itt Nyíregyházán. Miért jó ez? A Parlagfű írtásáról a portáinkon mindenképpen gondoskodnunk kell, mert hogyha ezt meglátják, hogy Parlagfű telepünk van, akkor jön a bírság. Először csak felszólítanak minket, hogy kasszáljuk le, aztán pedig jön a bírság. Na most a lekasszált parlagfű nem ér semmit, mert nagyon gyorsan újra kihajt. Pikpak eljön az a pont, amikor újra virágzik, és ugyanott leszünk, ahol elkezdtük, ráadásul egy jó kis kasszáláson is túl vagyunk. Húzzuk ki gyökerestől, mert akkor nem képes újra megjelenni. Ha már kihúztuk gyökerestől, akkor vigyük el a hulladék udvarok egyikébe, bármelyikbe, itt Nyíregyházán is, rögtön már benne is van a programban, a Parlagfűért virágot programban, mely kihúzott, tövesen kihúzott parlagfüvekért hozhat egy kis jutalmat, tájékozódhat a nyíregyháza.hu-n, a Best FM oldalán, az éjak oldalán is, és a dalok is pörögnek. Itt a Besten a folytatásként majd hozzám tartozol, de 20 a Johnny dala, egy kicsit másként Dr. Béres átirata jön.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

áthelyezett munkanap, melyre mindannyian készülünk, vagy készülnünk kell, lesz ez majd 8-án, tehát a jövő hét követő hétvégén, ez egy szombat. Hát én általában ki szoktam venni szabadságként, ha van erre mód is lehetőség. Ön pedig dönt, minden esetre számolnia kell arra, hogy a parkolók majd díjkötelesek, illetve a városüzemeltető ügyfélszolgálatai, az állategészségügyi telep zárva tartanak, a piacok pedig a szokásos nyitvatartási rend szerint működnek, majd így olvasható egyébként a Best FM oldalán. Jöjjenek a dalok, a Black Legend, a Most Fehérre majd Magditól, velük folytatjuk. 1975, we brought you an album with a song.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Utolsó gondolataim között pedig egy friss időjárási adat, méghozzá itt a mai napot kiegészítve még mindig 36 fok a hőmérőn. Most fog majd fordulni a szél, a délnyugati a szélben csúszunk lefelé, a reggeli startban 18 fok mérhető majd vasárnap hajnalban, ami 39-40 fokot ígér a csúcsértékként. A szél az viszont megerősödik már hajnalban 5 óra körül. Kezdetben északi, északkeleti szél mérsékelt lesz, aztán pedig majd erős. Ez a piros érték, mely hát azért nagyon komoly lökéseket hordoz magában. Egészen 18 óráig ez a helyzet, a felfelé kúszó hőmérsékleti adatok mellett nagyon komoly északi, északkeleti széllel kell készülni, mely majd 19 óra körül veszít az erejéből, és még akkor is élénk lesz. Így csúszunk a vasárnapból majd ki, és kezdjük a hétfői napot. A vasárnap egyáltalán nem lesz szabadtéri programokra alkalmas, mert az erős szél, a magas hőmérséklet, a komolyabb lökések valahogy sehogy nem fogják összehozni a vasárnapi komfortérzetünket. Úgyhogy itt azért egyáltalán nem lesz jó a vasárnapi előrejelzések szerint az időnk. Holnap másodika, amikor is Lehel, Mária, Gusztáv és Özséb ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést kívánok, és jöjjenek a dalok a folytatásként. Itt van majd Ember Márkék dala Törőcsik Franciskával, Faithless Insomniája és a dal 2020-ból a zenevonat, melyet hallgatunk majd. Aztán Night Shift R&B-vel, én pedig már búcsúzom, holnap a Tali újra 2-től, itt a Best FM-en. Én remélem, hogy találkozunk. Déken István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai fiúk könyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létre a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létre legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létre tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Helebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs Online azt írja, a Nyíregyháza Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyírjes Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa, hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, míg nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a Tisza járvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a víz szerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán. A fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyakunkon a parlagfű szezon. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Mi kaptárok szúródtak szét egy balesetnél. Kis Dániel vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a napokban országosan megjelennek a gyomnövény pollen szemei a levegőben. A legérzékenyebbeknél már jelentkezhetnek a tünetek, így nekik érdemes minél előbb megkezdeni a gyógyszeres kezelést, vagy konzultálniuk orvosukkal. Az allergiásoknál leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orri szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez, írják. Sikeres volt az első egyetemi petkupa. Magyar és külföldi egyetemisták tisztították a Bodrogot. Összesen 9 hallgatókból álló csapat gyűjtötte a hulladékot a folyó árterében. A folyó tisztítás mellett nagy hangsúlyt kapott a Bodrog régió történelmi kulturális életének bemutatása is, közölték a szervezők. Az eseményen a Nyíregyházi Egyetem csapata is részt vett. Az első egyetemi petkupán összesen csaknem 3000 kg hulladékot gyűjtöttek a csapatok, amelynek csaknem 60%-a újrahasznosításra alkalmas. A versenyt a kezdetektől vezető, nyíregyházi hallgatókból álló Nyepet csapata nyerte, írja a SZON. Mi kaptárok szúródtak szét az M3-ason. Két gépkocsi ütközött össze a napokban a sztráda 232-es kilométer Szelvényének közelében, Nyíregyháza térségében. A járművekben összesen 5-en utaztak. Az egyik jármű utánfutóján mély kaptárakban mély családokat szállítottak. A kaptárok az autópálya Budapestről Vásárosnamény irányába tartó szakaszának teljes szélességében szétszóródtak. A méhek kirajzottak. A tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, majd a méhészek segítségével a mély kaptárokat egy később érkező trélerre felpakolták. A munkák idején teljes útzár volt érvényben, közölte a megyei katasztrófavédelem. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még. Yeah.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is elindult az olvasó létra. Nyíregyházi atléták az EB-n. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tizenegyedik alkalommal szervez olvasó létra nyári programot a Vécsey utcai fiúk könyvtár Nyíregyházán. A programot kifejezetten az alsó tagozatos korosztály számára fejlesztették, hiszen ebben az életkorban már folyékonyan tudnak olvasni. Ráadásul a kisdiák érdeklődése is ekkor differenciálódik, hangsúlyozta Bakosné Mikula Edit, főkönyvtáros.
3: Azt tudom mondani, hogy idén is nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Eddig, a mai napig már 147-en vannak a létre a tetején. Tavaly 387 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik feljutottak a létre legfelső fokára. Óvatos becslések szerint idén is lesz 400 olyan gyermek, aki a létre tetejére kerül. A legnagyobb létszámú gyermek első és negyedik osztályos korcsoportba tartozik, és azt gondolom, hogy itt is van a legnagyobb eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy közülük is nagyon sokan keveslik a három elolvasott könyvet, és szeretnék még újra kezdeni, vagy folytatni, mert rettenetesen élvezik magát a játékot, és azt, hogy jó olvasmányokat kapnak a kezükbe.
2: Három nyíregyházi atléta már biztosan ott lesz az Európa-bajnokságon, Hellebrand Máté gyalogló, valamint Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetők is rajthoz állhatnak Angliában, írja a nyíregyháza.hu. Az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Velekben. A Szabolcs-Online azt írja, a Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út, valamint a Nyíres-Tanya bekötő út is megújul idén. A magyar közút szakemberei emellett több helyen nagy felületű burkolat karbantartást végeznek, mások mellett a 38-as főút egy szakaszán, Ófehértó belterületén, vagy a Székely-Demecser csomópontban. Olcsva-Apáti és Spanyola közt jelenleg is dolgoznak, mondta a portálnak Király Kitti, a közútkezelő kommunikációs főmunkatársa. Hozzátette, az utómunkálatok, mint patkarendezés vagy burkolatjelfestés, még nagyjából egy hónap időtartamot vesznek igénybe. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Postálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Yes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Erdészek találkoztak Nyíregyházán. Előadások az idősek klubjában. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza adott otthont az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésének. Az ünnepi közgyűlés középpontjában a klímaváltozás miatt egyre sürgetőbbé váló szakmai kérdések álltak, számolt be róla a város honlapja. Kis László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a korábbi nyírségi vándorgyűléseket 1970-ben és 2001-ben a tiszai árvizek tematizálták, most pedig az évszázad aszálya sanyargat minket. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, hogy a klímaváltozás és a talajvízszint csökkenése miatt a vízszerepe ma is meghatározó kérdés az erdőgazdálkodásban. Az eseményen jelen volt Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is, aki az ágazat megújításáról beszélt. Közölte, ez csak nyílt párbeszéddel, több szakterület együttműködésével és az erdészek több generáción át felhalmozott tapasztalatára támaszkodva valósulhat meg. Hasznos információk időseknek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Oktatókórház egészségfejlesztési irodájának munkatársai az elmúlt hetekben összesen 6 alkalommal tartottak tartalmas előadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ 9-es számú idősek klubjában. A magas vérnyomás és a cukorbetegség megelőzéséről is hallhattak mások mellett, valamint a helyes vérnyomásmérés és a vércukorszintmérés gyakorlati technikáit is elsajátították, tudatta a központ. A programot testösszetételmérés, laborértékek vizsgálata és személyre szabott életmód tanácsolás egészítette ki. A záró alkalom pedig a mozgás pontosságára hívta fel a figyelmet. Különleges fióka cseperedik a Nyíregyházi Állatparkban. A sóstúzó történetében először kelt ki rózsás pelikán, a fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A közleményben azt írják, a Nyíregyházi Állatparkban élő pelikánpár igazi mintaszülőként gondoskodik utódjáról. Már a költés feladatán is osztoznak. A fiókát szülei naponta többször táplálják. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

to Central Bay. A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Nest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.